baráti lakásból kizuhant egy férfi. Közölték, hogy idegenkezőség gyanúja nem merült fel, a körülményeket közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. A Beol információi szerint nem zárható ki az öngyilkosság lehetősége. Tavaly ugyanebben az utcában egy nő esett vagy ugrott ki emeleti lakásának ablakából. A hétfői nap azonban nem csak Békéscsabán, Veszprémben is tragikus volt. Ott a veszprémi Völgyhídnál két férfi is a mélybe vetette magát. Előbb reggel egy várpalota környéki, majd délután egy budapesti férfi. Aki úgy érzi, hogy saját maga vagy valaki környezetében azonnali segítségre szorul, a nap 24 órájában elérhető lelki segélyvonalak nyújtanak támogatást.

0: Békés vármegyében is megkezdődött a magyar agrárszektor egyik legnagyobb több 10 000 gazdaságot érintő adatfelvétele, az Agrárium 2026 mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A részleteket kedden ismertették Békés Csabán. A csabai kolbászházban Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse mutatta be az idei felmérés célját és menetét. Elmondta, hogy május 15-én indult el az adatgyűjtés, amelynek különösen fontos helyszíne Békés vármegye, az ország éléskamrája, ahol a szántóföldi növénytermesztés és az állattenyésztés egyaránt kiemelkedő. Hangsúlyozta, hogy legutóbb 2023-ban végeztek hasonló összeírást, most pedig arra kíváncsiak, milyen változások történtek az elmúlt 3 évben. A felmérésből kiderül majd, mekkora területen gazdálkodnak a termelők, milyen állatokat tartanak és mekkora az állatállomány. A gazdaságirányítókról is részletes adatokat gyűjtenek, például a gazdálkodók életkoráról. Mint mondta, az elmúlt években tovább folytatódott az előregedés, Békésben már 60 év az átlag életkor. Tóth Péter szerint fontos kérdés a gazdálkodók mezőgazdasági végzettsége is. Az elmúlt években pozitív irányú változás történt, ma már több mint 10%-ok felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik. Az idei összeírás kitér az állattartó épületekre, a trágyakezelési módszerekre és a szőlőtermesztés részleteire is. A főosztály vezető arról is beszélt, hogy a gazdaságok száma évek óta csökkenő tendenciát mutat. Országosan 200 000 alá esett az agrárgazdaságban tevékenykedők száma. Várhatóan idén is folytatódik a visszaesés, de talán mérsékeltebb ütemben. Ezzel párhuzamosan növekszik az átlagos birtokméret, amely Békésben már 30 hektár felett van. Az állattartás is jelentősen visszaesett. 10 év alatt közel harmadára csökkent az állattartók száma, így a sertéstartóké is, ami azt eredményezi, hogy egyes gazdaságokban egyre nagyobb állatlétszám koncentrálódik. A közlekedési kultúra napja alkalmából a Békés vármegyei rendőrség videós üzenetben hívta fel a figyelmet a biztonságos és szabályos kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályaira. A kerékpáros rendőrök hangsúlyozták, hogy egy kis odafigyeléssel nem csak saját magunkat, hanem másokat is védenek a biciklisek. Elmondták, hogy a bár fejvédő viselése nem kötelező, erősen ajánlott. A fék, a lámpa és a prizma viszont elengedhetetlen és mindig működőképes állapotban kell lenniük. Ha van kerékpárút, akkor az úttest és a járda használata tiltott. A rendőrök kiemelték, hogy jól kell tartani, nem szabad kacsázni, kanyarodás előtt pedig kötelező kézjellel jelezni a szándékot. A kerékpárosnak akkor is körültekintően kell közlekedni, ha neki van elsőbsége. A kormányt menet közben nem szabad elengedni. A rendőrség statisztikái szerint tavaly 507 személyisérüléssel járó közúti baleset történt Békés vármegyében, ezek 61%-át autósok, 16,3%-át pedig kerékpárosok okozták. Az év első két hónapjában 40 ilyen balesetet regisztráltak, még egy évvel korábban ugyanebben az időszakban 62-t. Az arányok is hasonlóak, az esetek 62,5%-áért autósok, 15%-áért viszont kerékpárosok voltak felelősek. Tervezett hálózat karbantartás miatt áramszünet várható Békés Csaba több külterületi részén május 29-én pénteken, közölte az MVM Dímás áramhálózati Kft. A tájékoztatás szerint a villamosenergia szolgáltatás reggel 8 órától várhatóan este 19 óráig szünetel majd. A szolgáltató jelezte, hogy a munkálatok idején nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani, akik saját agregátort szeretnének használni, azoknak legalább 5 nappal korábban be kell jelenteniük ezt a szolgáltatónál megadott e-mail címen. Felhívták a figyelmet arra is, hogy saját vagy bérelt agregátor csak előzetes írásos engedéllyel üzemeltethető. A bejelentésnek tartalmaznia kell az agregátor használatának helyszínét és időpontját, az érintett felhasználási hely 040-es kezdetű azonosítóját, valamint az ügyfél elérhetőségét. Az MVM Dímász hangsúlyozta, hogy a hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni, a szolgáltatás szüneteléséből eredő esetleges károkért nem vállalnak felelősséget. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
0: Geotermikus fejlesztés, újraindulhat a Békés Csabai projekt. Lakossági fórum lesz az András úti platánfák jövőjéről. 4 sofőrrel szemben intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Ingyen ebéd a rászoruló gyerekeknek a nyári szünetben Sarkadon. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai sportcsarnok környékén 3 egyenként mintegy 2450 méter mély geotermikus kút készült el, és a környező önkormányzati épületekhez is lefektették a szükséges vezetékeket. A Modern Városok programban indult geotermikus fejlesztés azonban évekkel ezelőtt leállt. A városfejlesztési cég most arról adott tájékoztatást, hogy mi okozta a fennakadást, és mikor folytatódhat a beruházás. A program célja, hogy Békés Csaba önkormányzati épületeiben és sportlétesítményeiben a fosszilis energiaforrásokat részben kiváltsák a geotermikus hővel. A város korábban 3,5 milliárd forint támogatást kapott a munkálatokra, amelyek el is kezdődtek, ám olyan akadályok merültek fel, amelyek miatt további forrásra volt szükség a projekt befejezéséhez. Egy korábbi kormány határozat már biztosította a többlet támogatást, és a Fidesz-KDNP frakció közelmúltbeli sajtótájékoztatóján bejelentették, a 2026-os támogatási összeg megérkezett az önkormányzathoz. A Városfejlesztési Társaság közlése szerint a beruházás részeként egy termelő és 2 visszasajtoló kutat alakítottak ki mindhárom 2450 méteres talpmélységgel. A kutakat geotermikus vezetékek kötik össze. A termelési tesztek alapján a termelőkút másodpercenként 25 liter víz kitermelésére alkalmas. A felszínre érkező termelvíz hőmérséklete 105-118 Celsius fok között mozog. A víz kísérő gázt is tartalmaz, amelyet kazánházban elégetve további 5-7 fokkal növelhető a hőmérséklet. A hűt a sportcsarnok mellett található úgynevezett Donga épületében, a hőközpontban vonnák ki, majd külön vezetéken juttatnák el az önkormányzati intézményekhez, biztosítva a fűtést és használati melegvizet. Az egyedi alhőközpontok már elkészültek. A lehűlt víz a 2 visszasajtoló kúton keresztül kerülne vissza a vízadó rétegekbe, ezzel fenntartható módon zárva a rendszert. Békés Csaba önkormányzata május 19-én, vagyis a mai napon, kedden 16 órától lakossági fórumra és szakmai tájékoztatóra várja az érdeklődőket a Városháza dísztermébe. A rendezvény témája az Andrássy úti platánfák halaszthatatlan növényegészségügyi kezelése és a fasor jövője lesz. A város ikonikus platánsorának állapota miatt a beavatkozás elkerülhetetlenné vált, ugyanakkor a cél a zöld értékek megőrzése, erről számolt be közösségi oldalán a polgármester. Az önkormányzat hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a transzparenciára és megalapozott döntésekre. A múlt héten már lezajlott egy elsőkörös szakmai egyeztetés a helyi zöld szervezetekkel, ahol bemutatták a legfrissebb szakértői tanulmány eredményeit. Május 19-én először a közgyűlés tagjai kapnak részletes tájékoztatást a kialakult helyzetről és a szükséges lépésekről, majd délután a lakosság és a helyi közösségek is megismerhetik a terveket a fórumon. A városvezetés szerint a platánfák sorsáról szóló döntéseknek szigorúan szakmai alapon a civil szervezetekkel és békés csabai lakosokkal együtt működve kell megszületniük. A helyszín a Városháza díszterme ma 16 órakor. A város minden érdeklődő békés csabai lakos részvételére számít, hiszen a település zöld örökségének megóvása közös ügy. Május 15-e és 17-e között mozgalmas hétvégéje volt a vármegyei rendőröknek, 4 autóssal szemben kellett intézkedniük. 2 sofőr vezetői engedély nélkül ült a volán mögé, 2-nél pedig az ittasság gyanúja merült fel. A szabályszegések gyors őrizetbevétellel és azonnali jogosítvány bevonással végződtek. Szeghalmon május 15-én késő este Tildy Zoltán utcában igazoltattak egy autóst, miután kiderült, hogy engedély nélkül vezetett, előállították és szabálysértési őrizetbe vették. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint ügyében 3 napon belül dönt a bíróság. Kétegyházán május 17-én nem sokkal éjfél előtt a Gyulai úton állítottak meg egy másik sofőrt, aki szintén érvényes jogosítvány nélkül közlekedett. Őt is őrizetbe vették, és 3 napon belül bíróság elé kerül. A szombati nap az ittas vezetők kiszűréséről szólt. Orosházán május 16-án délután a Bercsényi utcában állítottak le egy autót, ahol a sofőrnél azonnal pozitív jelzést adott a szonda. Alig 2 órával később Békés-Szentandráson az István Király utcában egy másik gépkocsi vezetőnél szinte ugyanez történt. A kapitányságokon elvégzett hitelesített mérések mindkét esetben megerősítették az ittasság gyanúját. A rendőrök a helyszínen elvették a vezetői engedélyeket és büntető feljelentést tettek. A rendőrség hangsúlyozza, hogy tanítvány nélküli vezetés és ittas vezetés nem csak szabályszegés, hanem közvetlen életveszélyt jelent az utakon. A hatóságok a jövőben is fokozott szigorral lépnek fel az ilyen esetek ellen.

0: Pénteken megtelt a Féja Géza tér kisgyermekes családokkal. Ismét nagy sikert aratott a Lencsési Közösségi Ház egyik legjelentősebb rendezvénye, a több mint 3,5 évtizedes múltra visszatekintő Lencsési Gyereknapi előzetes. A hagyományoknak megfelelően a programot nem gyermeknapon, hanem azt megelőzően tartották meg, ezért esett a választás ezúttal is a pénteki napra. A tér már a délutáni órákban benépesült, a gyerekeket színpadi műsorok, zenés, mesejáték és interaktív programok várták. Emellett kézműves foglalkozások, ugrálóvárak és számos további családi aktivitás is helyet kapott. A rendezvényen jelen voltak a családsegítő és gyermekjóléti központ szakemberei is, akik 500 palacsintát sütöttek és üdítővel együtt kiosztották a résztvevő gyerekeknek. A szervezők szerint a közösségi esemény célja évről évre ugyanaz, erősíteni a lakótelep közösségét és élményt nyújtani a legkisebbeknek. A rászoruló gyermekek idén-nyáron is ingyenes ebédhez jutnak Sarkadon a nyári gyermekétkeztetés keretében. Az önkormányzat közölte, az ellátást azoknak a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek biztosítják, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, és akiknek szülei vagy törvényes képviselői benyújtják a szükséges kérelmet. A támogatás arra az időszakra vonatkozik, amikor zárva tart a bölcsőde, az óvoda, illetve szünetel az iskolai oktatás. A jegyző tájékoztatót küld a jogosult családoknak, a kérelmeket pedig június 16-áig kell beadni a polgármesteri hivatalban. Az ingyenes ebédet a közétkeztetési intézmény konyhájáról lehet majd elvinni, munkanapokon 11 és 12.30 között. A város jelezte, ha a rászoruló gyerekek nem mennek el az ételért, és ezt előzetesen nem jelzik, akkor a család és a gyermekjóléti szolgálat munkatársai felkeresik a családot. A magyarázat szerint egy rászoruló gyermek étkezésének elmaradása akár veszélyeztetettséget is jelenthet, ezért szükséges az ellenőrzés. Kizuhant egy férfi egy kazinci lakótelepi társasház negyedik emeleti lakásából hétfőn kora délután. A bejelentés a Békés Csabai Szerdahelyi utcából érkezett, a rendőrség pedig megerősítette az esetet. Közölték, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján nem merült fel bűncselekmény vagy idegenkezőség gyanúja, ugyanakkor a körülményeket közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. Portál információk szerint az öngyilkosság lehetősége sem zárható ki. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy aki úgy érzi, azonnali segítségre szüksége van, vagy környezetében valakinek, ne maradjon egyedül a problémával, és mielőbb forduljon segítségért.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Novák Attila képzőművész, vizuálpedagógus lesz, aki 36 éve tanít, Békés Csaba kiváló pedagógusa, és nemrég Attila Hun király bőrébe bújt. Életéről már dokumentumfilmet is készítettek, mellyel 26 ország dokumentumfilmjei között szerepelt Magyarország a 2015-ös Prix Sörkom fesztiválon. Beszélgetünk művészetről, performancról, lovakról és hagyományőrzésről. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Mai vendégem 36 éve tanít, 2020 óta Békés Csaba kiváló pedagógusa. Mikor 50 éves lett, készült az életéről egy dokumentumfilm, Vizuálpedagógiai közmunkás címmel. Ezt a filmet Antala Zsuzsanna szerkesztő műsorvezető készítette, a dokumentumfilm pedig szerepelt 26 ország dokumentum filmjei között az Európai Regionális Televíziók Szövetsége Priszörkom Fesztiválján 2015-ben. A vendégem Novák Attila művésztanár, pontosabban képzőművész, vizuálpedagógus. Köszöntelek, Attila, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm szépen, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Visszatérve erre a kiállításra, ami ugye az 50. életéved kapcsán jött létre, a Munkácsy Mihály Múzeumban valósult meg, Úton 50 van címmel. Ez a kiállítás 50 Novák Attila portrét mutatott be. 2014-ben ezzel indult a Munkácsy Mihály Múzeum évada, és a megnyitón egy performance keretében belül 50 nyilvesszőt lőttél a sötétben kivetített 50 arcképedre, és 50-szer néztél önmagadba. Mit láttál, és mit látsz most?
2: Kedves Gyuri, iszonyat nehéz kérdés ez, de próbálok rá egyszerűen válaszolni. Amikor én ezt a lehetőséget megkaptam, hogy ott kiállítsak, megmondom őszintén erről, én nagyon későn kaptam tudomást, hogy én nekem ott kiállítási lehetőségem lesz. És abban a kevés időben, az egy-két hónap volt, át kellett gondolnom, hogy én hogy is szeretném megmutatni az akkori önmagamat. És általában egy ilyen kerek évfordulóra, egy retrospektív kiállításnak hívjuk, egy visszatekintő kiállításnak hívjuk, olyat szoktunk létrehozni. Hát én nem olyat csináltam. Amikor Andó Györgyhöz, a valamikori igazgatóhoz, én bementem a Munkácsy Mihály Múzeumba, és ő megkérdezte, hogy na akkor kedves Attila, mi lesz a kiállítás anyaga, és a kedves kollégái is ott voltak, akkor én neki egy nagyon egyszerű jó kis tót gasztronómiai hasonlattal próbáltam válaszolni, hogy képzeljük el, hogy az én életem egy csabai kolbász. Egyébként Andó György igazgató nagyon szerette a csabai kolbászt, és nagyon sok emberrel meg is kóstoltatta azt az igazit a Szlovák Tájházban, és ezért gondoltam erre a hasonlatra. És ez a csabai kolbász most pont, ha kettébe van vágva, körülbelül valahogy az élete derekán az embernek ott, milyen? Milyennek az ízek, milyennek a textúrák, milyen 50 éves szeletnek lenni. Én engem ez érdekelt, és ezen a kiállításon egy konceptuális művet hoztam létre, ami azt jelenti, kedves hallgatók, itt most lehet, hogy valaki túlságosan szakmainak érzi, hogy egy gondolat köré fontam az egész kiállítást. Mindegyikünkről készült már egy igazolványkép, utáljuk az igazolványképet, azt másodszor is ugyanolyan rossz, mint elsőre, és ez az igazolványkép igazából azért nem szeretjük, mert nem igazán személyes. Egy neutrális fényviszonyok között, tehát egy ilyen letisztult fényviszonyok között ott ülünk, már ültünk fél órát sorban, hogy még oda kerültünk, a hajunkat se tudjuk megigazítani, és ez fog minket képviselni a következő években. És én ezt az igazolványképet, amit természetesen én állítottam elő, igyekeztem előállítani, ezt az igazolványképet manipuláltam 50-féle módon. Mert az igazolványkép mögött, amit mi nem szeretünk, ami minket nagyon tárgyilagosan képvisel, mik vagyunk mi? Hol vagyunk mi? És az a dolga egy alkotó embernek, aki vizualitással foglalkozik, hogy ezeket a mélységeket kutassa, megkeresse, csak hát elég nehéz, hogyha az alany az önmagunk felé kell, hogy nyisson. De talán ez is a kiállításnak a szépsége, vagyis annak a kiállításnak a nagyon nagy nehézsége és szépsége volt, hogy 50 irányba elvinni ezt a képet, amit digitálisan és egyben manuálisan, vagy pedig valami tárgyinstallációval kapcsolatba hozva, sosem az eredeti képet mutatja meg, hanem annak bizonyos szempontból egy útját. Kedves hallgatók, beszélünk itt a képekről, de akkor engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy az akkori napjaim számát egy-egy vékony tolvonással rá írtam rá, róttam a saját arcomra, borzalmas nehéz munka volt, nem én nem ilyen alkotó ember vagyok, és hát az a tizenvalahány ezer vonás, ami az arcomra került, az minden napomat megmutatta saját magamnak. Például volt egy ilyen munka, vagy amikor a családi attribútumok, kis emlékek kerülnek az ember arca elé, és egy ilyen kis installációs kis oltárpolc lesz az ember arca előtt, amiben a hozzátartozóinak bizonyos tárgyi momentumai ott vannak, amikből összerakódik egy embernek talán a múltja is jelene. Szóval nagyon sokféleképpen indult el ez a dolog. Az a lényeg, hogy fejmagasságomban és az arcommal eredeti méretben nem, ne haragudjanak, ezt mondom, de szinte ikonszerűen jelennek meg ezek a fejek, de hát mindegyikünkben ott rejlik valami olyan ikonszerű dolog, ami a belső törvényeink és a belső mitológiánkból fakad. Tehát szerintem ez egy olyan izgalmas dolog lett a végeredmény.
0: Mindenképpen, hiszen azóta is beszédtéma ez a kiállítás, és azt a kihívást, amely ezzel együtt járt, nagyon jól sikerült reflektálni. De akkor itt ugorjunk egy kicsit az időben, és térjünk vissza a pályát kezdetére. Hogyan lettél képzőművész, és hogyan lettél pedagógus?
2: Nagyon jó kérdés. 15 éves voltam, 6, amikor édesapám azt mondta, hogy nem leszel éhen kórász, alkoholista festőművész. Na most festőművész nem lettem, ezt szoktam mondani viccesen. Tehát ott vagyunk valahol a 80-as évek elején, amikor nyílik az embernek az értelme, és komolyabban kezd valamivel foglalkozni. Mindig hallgatom azokat a fiatalokat, akik a művészeti tagozatunkra, a Szent Györgyi Albert Technikum művészeti tagozatán tanítok, és jönnek oda felvételizni, grafikusnak, fotósnak vagy divattervezőnek, és elkezdik a magukról való bemutatkozást, hogy már kisgyerekkorom óta, meg óvodás gyerekkorom óta én mivel foglalkoztam. Hát ez mindenkinek így van. Bátyám már óvodás volt, én még nem kerülhettem óvodába, anyám otthon dolgozott, elege volt belőlem, nem akart velem foglalkozni.

0: ebben a dologban. Nagyon jó megfigyelés elpárosult ez, de hát ezt hol szereztem ezeket a megfigyeléseket? Hát a nagyszüleimnél, az állatok között, a tanyán, a falun. Minden meghatározó volt számomra, és amikor átvittek az általános iskolába, minket az óvodából, szemben volt az általános iskola, és beültettek abba az osztályterembe és abba a padba, majd a leendő osztályfőnökünk elé, akkor mindenki előadott ott valamit. Gyönyörű verseket mondtak a többek, mindent, majd kihívtak engem is, na akkor csináljak valamit. Hát én életemben akkor a lovat még nem rajzoltam, mint ott a táblán. De hát az belőlem fakadt. Tehát én ebben éltem. Ez a világ hatott rám, és ez futott végig velem az általános iskolában. Majd a középiskolában rájöttem arra, hogy amit eddig csináltam, az egy nagyon izgalmas és érdekes dolog, és ezt minden gyereknél lesz. Ugyanazt értem hát, mint minden gyerek.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Novák Attila képzőművész, vizuálpedagógussal, akitől megtudhatjuk, mit tanult Mladonyicki Béla szobrászművésztől, hogyan lett művésztanár, vagy hogyan került az NSZK a Performance művész csoportja nevébe.

0: középiskolában rájöttem arra, hogy én semmiféle tanulmányszerű dolgot pontosan nem tudok megrajzolni, hiába másoltam valamit, annak nincsen belső tartalmi értéke. És középiskolában egy olyan tanárhoz kerültem, ő Mladöncki Béla volt, aki megmutatta ennek a belső tartalomnak az összefüggéseit, a szerkezet és a forma közti összefüggések 100 000 kapcsolatrendszerét. És ez egy nagyon nagy ugrás volt. És azt hiszem akkor dőlt el, hogy én engem ez nagyon is fog érdekelni, mert ebben megtaláltam a tartalmat. Nem a külsőségek érdekeltek, ja, hanem a belső tartalom. És innen már futott a szekér abba az irányba, hogy én e felé mozduljak. Volt egy kísérletem, hogy az iparművészeti főiskolán, az akkori iparművészeti főiskolán ipari formatervező legyek, de igazából nem az én világom volt. És a másik pedig a rajszakos tanári oldal, abban pedig nagyon nagy sikereim voltak már főiskolás koromban, és ott valahogy megtaláltam a magam helyét. Úgyhogy így indult ez az egész dolog.
1: Tegyük hozzá, hogy azért az iparművészettel később mégis kapcsolatba kerültél, hiszen a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent György Albert Technikum és kollégium művészeti tagozatának vagy a szakmai vezetője, melyet korábban úgy hívtak, hogy iparművészeti tagozat.
0: Hát azért csak megszereztem én a Iparművészeti Egyetemen is még egy diplomát, de az már vizuális kommunikáció szakirányú diploma volt, és az már pontosan rám illett. Tehát ez a művészeti képzéshez való ilyen vonzódás, vagy pedig, hogy azt tudjam továbbadni a fiataloknak, az úgy látszik, az elég mélyen bennem volt, és hál' Istennek meg szokták kérdezni a diákjaim, mert nagyon sok suliba tanítok, tehát nem csak ez az egy iskola, áttanítok a Vízműbe, óraadó vagyok az Andrásiba, és nagyon sokszor megkérdezik a fiatalok, hogy nem unom még, amit én csinálok, vagy szeretem-e még csinálni. Hát szerintem, mivel én foglalkozom a vizuális kommunikáció, vagy pedig a vizuális tantárgy, és a művészetek tanítása, az soha nem egy lefutott dolog. Ez nem olyan, mint a gyökkető, hogy tudom a végeredményét. Ennek mindig új és új aspektusai és végeredményei vannak. Hát ez a szép benne.
1: És hát ettől rendkívül változatos is.
0: Persze, természetesen megvannak azok az alapkövek, amik felé haladni akar az ember. Na de még ha 6 órán van egy nap, sem ugyanúgy fogom megoldani minden alkalommal, hisz nagyon kell reagálnom arra, hogy akik ott ülnek velem szemben, a munkatársaim, a fiatalok, azok hol tartanak, hogyan veszik a feladatot, vagy milyen gyorsan tudnak megoldani valamit, vagy a problémát esetleg sokkal jobban körbe kell járni. De hát ez egy ilyen nagyon izgalmas, érdekes együttműködés. És ez szerintem ez egy nagyon, nagyon jó dolog.
1: A művészeten belül mi az, ami inspirál? Miben találsz inspirációt?
0: Mindenben. Hát nincs kérdés.
2: És nem csak a művészeten, hanem nyilván a való élet. Hiszen a művészet reflektál, a kortárs művészet reflektál való élet történéseire.
0: Attól kortárs így van, hogy a jelenkor problémáival, a jelenkor eszköztárával egy teljesen új lehetőségeket teremt. Barátaimmal nagyon sok olyan művészeti eseményen, fesztiválon vettem részt, ez a 3T csoport, NSK, tavaly voltunk 20 évesek ez a csoport, és nagyon sok olyan helyen jártunk, ahol a kortárs művészeti fesztiválon megjelentek ezek a jelenkor kérdéseinek problémái nagyon sok képzőművésznél, de hát Szkárosi Endre, Felugosi László, Bukta Imre, Szilágyi Rudolf, Békés Csabáról Bai Miklós Zoltán, tehát nagyon-nagyon jó kis emberek közé került ez a kis csoportunk, és hál' Istennek jó volt látni, hogy ki milyen eszközökkel, mivel próbál valamit megragadni abból a világból, amiben vagyunk. Tisztelt hallgatók, önök nem nagyon tudják, miről beszélgetünk, biztos, hogy mi is ez a kortárs művészet. A kortárs művészet nem embertől idegen dolog, hanem talán inkább azt mondanám, hogy új eszközöket keres, és új művészeti formákat teremt. A élő művészet, a performance, az installáció, ezek olyan idegen szavak, amiket én ha lefordítok, akkor azt jelenti, hogy ott térben, időben zajlik egy esemény, ahol a képzőművészek hozzányúlnak a cselekvéshez, hozzányúlnak a tárgyakhoz, a vizualitásból például esetleg a projektorhoz, a videóhoz, és sok-sok minden máshoz, és ebből ott születik meg egy olyan esemény, amit utána ismét megismételhetetlen. Tehát ennek van egy izgalmas jelensége, és ez egy jó dolog.
1: És nem csak festmény, nem csak grafika, hanem performance is, tehát egy összművészeti produktum,
0: így van.
1: Ami csak ott és csak akkor létezik.
0: Hát ez egy gyönyörű dolog. Gyönyörű dolog, ez olyan, mint az élet, elillan.
1: És ti 21 évet csináljátok ezt a 3T NSK csoporttal. Na most én addig, ameddig nem tudtam, hogy az NSK mit jelent, addig valamiféle nyugati kultúrkörhöz való tartozásra asszociáltam.
0: Ez így is jó, ez a megfogalmazás is
2: a
0: jó.
2: A szabadságra, aztán utána elkezdtem gondolkodni, és akkor rájöttem, hogy Novák Attila, Szuhaj György
1: és Kukár István. Tehát a három művész, aki ebben a művészcsoportban részt vesz, és a ti neveiteknek a kezdőbetűi alkotják az NSK rövidítést.
0: Ezt Bereznai Péter, Munkácsi Díjas képzőművész adta nekünk, ő is Békés Csabai kötődésű, és nagyon jó barátunk. Többször voltunk vele együtt eseményeken, kiállításon, művésztelepen, és nagyon találó volt ez a keresztapaság, amikor ezt az NSK nevet adta nekünk, hisz ez egy kor lenyomat, amikor még létezett az úgynevezett nyugat, és ez össze is társult annak idején egyfajta valami szabadsággal is, de hát ez megint csak egy mérföldkő, és ez jól is hangzik a neveinkből. Úgyhogy ez egy jól használható dolog. A 3T az izgalmasabb, mert ugye a három tanár, és a 3T pedig azt a régi kulturális 3T, ugye a tűrt, írtot és a támogatottra is utal, de mi inkább a három tanár felé mozdulunk. Ebből építkezett a mi csoportmunkánk.
1: A mai napig számos performance-t csináltatok meg. Én ezek közül emlékszem egy esetre, amikor egy zongorát egy csónakba tettetek, és ez a zongora lángokban égve úszott a körösön.
0: Hát az egy nagyon érdekes dolog volt, ha kiragadunk egy ilyet. Gyula város művészeti életében eljött az a pillanat, hogy egy zongorát szerettek volna vásárolni a városnak, és hogy legyen egy koncertre alkalmas zongorájuk, és Kukár István barátom, aki a gyulai művészeti élet egyik meghatározó vezetője, ő a úgynevezett Körös Művészeti Part találkozó keretében meghívta oda a gyulai és a környéki sarkadi képzőművészeket, hogy alkossanak a zongora tematikájára, és a 3T csoportunk pedig hát egy olyan dolgot vizionált, ez azt jelenti, hogy elképzelt, hogy mi lenne, hogyha egy zongora, egy égő zongora úszna a vizen. Ez egy kicsit olyan szürreális, egy kicsit dalis elképzelés volt, de ezt meg is tudtuk valósítani, és ez a zongora, amit mi előtte nagyon statikusan, de használtunk, tehát a parton is be volt vetve, és a közönség toleranciáját igen erősen igénybe vette a mi ottani tevékenységünk, utána a vízre került, és a vízen ez a jelzem nem igazi, hanem egy ilyen megépített zongorának látszó installáció volt, ami a vízen végül is gyönyörű szép látvánnyal ott égett. Ennél jobban nem tudtuk volna fölhívni a figyelmet, hogy égető szüksége van a városnak egy zongorára.
1: És valóban így is volt, és nagyon emlékezetes maradt. Hogyan került a féldisznó a művészetbe? Hogyan ünnepelt a 3T csoport, mikor Magyarország az Európai Unióhoz csatlakozott? Rövid szünet után megtudhatják a Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal folytatott beszélgetésünkből.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Tekinthetünk műalkotásnak, és a kortárs művészetben sarkallatos kérdés, hogy mi a műalkotás értéke. Csabai kolbászról már beszéltünk, úgyhogy akkor tegyük fel, hogy van egy disznóvágás, egy disznótor, ahol egy ember, mondjuk legyen Jani bácsi, a fél disznóból ahelyett, hogy kolbászt készítene, beteszi azt egy kádba, amit megtölt formaldehiddel, és azt mondja, hogy ez egy műalkotás. Mi ugyebár akkor eléggé erőteljesen csóváljuk a fejünket, és hát egyáltalán nem vagyunk abban biztosak, hogy ez valóban egy műalkotás. És milyen érdekes, hogy ez a koncepció a világ egy más részén már megvalósult. Mert a brit képzőművész...
3: Damien Hirst,
2: pontosan, ezt megcsinálta, és a Gyermekmondókából címet is adott a műalkotásnak. Ez a malac piacra ment, ez otthon maradt. És egészen megdöbbentő, hogy az Art News 2005-ös értékbecslése szerint ennek a művészeti alkotásnak 1 millió angol font az értéke.
3: Damien Hirst a világ leggazdagabb képzőművész egyébként, ezt el kell róla mondani, tehát amit ő elképzel, az meg is valósul. Tehát egy nagyon ismert és márkanév a kortárs művészetben, de kedves hallgatók, nyugodjanak meg, nem így zajlik általában a kortárs művészet. Ő egy extra jelenség, és ezt tudomásul kell venni. Hál' Istennek van olyan információm, hogy volt tanítványaim, akik kimentek Angliába, egyik grafikus tanítványomnak a párja egy olyan étteremben dolgozott, hogy Damien Hirstnek volt egy műve fönt a mennyezet alatt, egy ilyen formaldehides megoldás volt, most nem kell belemenni a részletekbe, de hát ez a nagy közönség előtt van ott kint Angliában. Visszatérve arra a fél disznóra, hagyd mondjam el, hogy jelentem a 3T csoport is foglalkozott ezzel, ha már ezt a motivumot megragadtuk. 2004-ben csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz, méghozzá május 1-én, és a 3T csoport 2004 április 31-én megnyitotta azt a kiállítását, aminek az volt a címe, hogy Uniol, tehát a disznók társadalmát mutattuk be, és ebben jelentem, szerepe volt az élő állatnak is, meg a disznóvágásokból ott lévő korpusznak, testnek, mert volt egy olyan lepel, amin a disznónak a lenyomata a levágás után, ahogy a megpörkölik és a többi történik vele, a lenyomata ott volt ezen a leplen, hisz nekünk nagyon fontos volt, hogy a emberek családias disznóvágását és a nagyüzemi disznótartást és mindent, aminek ott kétségei voltak, azt mi nagyon meg akartuk ragadni és dokumentálni. És ebben a sajátos eszközeinkkel éltünk. Ez a kiállításunk utána fölkerült Budapestre a Marosvásárhelyi műhelynek a kiállító termében, és nagyon jó kritikát kapott. Azt még kiegészítettük egy csomó dologgal, de egy nagyon összetett, komplex kiállítást tudtunk készíteni. Arról, hogy itt Békés megyében mi hogy éljük meg a múltat, a disznóvágást, és hogy talán van valami kapcsolat az ember és ezeknek az állatoknak a közösségi viselkedése között. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy a disznó a laterális ember, hisz a szerveit ugyanúgy használják az emberi szervek helyett, de a közösségi viselkedésük is nagyon-nagyon érdekes.
2: Gyakorlatilag akkor a konceptuális művészetnek, a gondolati művészetnek az egyik ágán ott van Damien Hirst, és a másik ágán pedig ott vagytok ti, a 3T NSK csoport.
3: Azt akartam csak párhuzam válítani, annélkül, hogy mi itt értékekről beszéljünk, hogy meg lehet találni mindenben a kifejezés lehetőségét, csak az embernek legyen róla gondolata, és kifejezéseket is találjon hozzá. Ez ennyire egyszerű.
2: Visszatérve a kezdetekhez, említetted, hogy egy lovat rajzoltál a táblára, és a ló is része lett az életednek, hiszen hagyományőrző lovasíjászattal foglalkozol. Ez hogyan jött az életedbe?
3: Hát akkor, ott kiskoromban. Vagyis, hát nekem a bátyám 2 évvel idősebb, gyerekkorunk arról zajlott, hogy mi mindig küzdöttünk. Egymás ellen, vagy egy képzelt ellenség ellen. És hogyha ott voltunk azokban a hatalmas bioterekben, a kint egy tanyavilágban, vagy egy falun, hát ott adódott, hogy ott nekünk föl kellett fegyverkezni egy nem létező ellenség ellen. Fölkészülni arra, hogy ha jön valaki, akkor az, ahogy küzdünk meg, egy gyerek vagy csúzlit, vagy dárdát, vagy ilyat készít gyerekkorában. Na most ez nagyon izgalmas és érdekes emlék. De a másik pedig az élő állattal való kapcsolata, lóval való kapcsolata, gyerekkorunkból hozott nagyszülői attitűd, az a befolyás. A bátyám jelenleg egy nagyon nagy lovastelepet vezet, a sajátját, Szeged mellett Szatymazon, ő maga lótenyésztő szakmérnök, és tanítja is ezt a tudományt. Én pedig tőle hoztam lovakat, és ezeket kezdtük semmi más céllal nem használni, vagy nem is használni, együttműködni velük, mint hogy lovasiászattal foglalkozzak, mert engem az nyűgözött le, az a fajta szó szerint együttműködés, ami az állat és az ember közös idézőjelbe tett harca, hogy egy célpontra együttes erővel, egy ritmussal, egy dinamikával olyan találatot érjen az ember, amit ő se tudja, hogy hogy csinált. Mert biztos sokan lőttek már éjjel, sokan lovagoltak, de ez a kettő teljesen más. Egy ösztönös lövésről van itt szó a lovon, és egy nagyon jól összeszokott ember-állat kapcsolat. Hát ez egy fantasztikus dolog. Hát én csak kívánom mindenkinek, hogy élje meg azt a fajta élményt. Óvatosan mondom, de én többnek is mondanám azt az élményt, azt, ami ebből fakad. Az állattal való kommunikáció sokkal összetettebb, mint hogy itt most beszélgetünk. Ott nincs alanyállítmány, ott cselekvés van, más a nyelvezetet, de sokkal gazdagabb és őszintén. Tehát egy nagyon izgalmas dolog.
2: Keleti Szél néven létrehoztál egy formációt, melyben a honfoglaló lovas nomád harcmodor hagyományait őrzitek. Erről mit lehet tudni, ez hogyan alakult?
3: Ez egy megint egy jó kérdés, mert igazából ez egy baráti közösség, így van. Egy nagyon jó barátom, Kőszegi Ádám, aki mezőberényi, és a fiam Novák Márk, aki Dunakeszinél, de nagyon sűrűn itt van Békés Csabán. Mi hárman alakítottuk meg ezt a kis csapatunkat, ami egy fantázia név és ennek a kis csoportnak, mert mi egyébként a Kassai Lovasiász Iskolának, a Nemzetközi Lovasiász Iskolának vagyunk a tagja, és nekünk van egy törzsünk, méghozzá nem Békés megyében, hanem Hetényegyházán, Kecskemét mellett, ahová mi tartozunk. De Békés megyében minket, akik ismernek és felkeresnek, vagy kérnek valamire, személy szerint minket kérnek, és így ezt a kis fantázia nevet használjuk azért, hogy Békés megyében is legyen egy kis fókusz. Pontosan azért, hogy ennek a lovasiász iskolának a képviselői ismertek legyenek, megyehatáron kívül nem nagyon jönnek ide kollégák, akik ezt csinálják, vagy iskolatagok. Tehát mi ennek az iskolának lettünk a tagjai, a Kassai Lovasiász iskolának, és ezt el kell mondanom, hogy hát itt nem izzadságcsepp, hanem vércseppek csöpögnek sokszor az ember homlokán, amíg elvégzi azokat a feladatokat, amíg oda eljut, hogy bizonyos szintű lovasiász legyen, de ez így jó, nincs ezzel gond. Tehát itt meg kell mászni a hegyet, mire lesz ennek eredménye. Nagyon sokat és keményen kell ezt csinálni, de hát ez edzi meg az embert. Mi mindenütt, ahol vagyunk, az iskola mentalitásával, az iskola protokolljával próbálunk jelen lenni, és bízunk benne, hogy az emberek számára ez fontos.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal, amiből megtudhatják, mit jelent számára Fajó János művészete, de az is kiderül, hogyan lett a képzőművészből a hunok királya, Attila az Isten ostora.

0: még több.
1: Sportrádió.
2: Nagy sokáig volt Békés Csabánál a vitézi játékok, ahol rendszeres részvevők voltunk, és felkérnek minket egy megyén belül is nagyon sok ilyen eseményre. Talán most a nyáron a múzeummal lesz egy olyan közös esemény, amit rendszeresen szoktam velük csinálni, hogy gyerekekkel foglalkozom. De hát utolért minket egy olyan felkérés, ami egy lökösházi festő, Koruszkora Robert által jött, és minket arra kért fel, hogy az ő nemrég avatott Attila Hun című festményének modelljei legyünk. És jelentem a Attila Hun, ott ül középen, és most veled beszélget. És a fiam pedig több szereplője, többször Attila fiának a megjelenítője, a sereg élén, vagy a bizánci követeket éppen ott fogadja. Tehát a kép jelentős részében azok a jelenetek vannak, amiket Robi velünk képzelt el, nálunk rögzítette ezeket, és a képavató napján pedig, ha lehet ilyet mondani, megmozdult a kép, mert ott Lökösházán találtunk a parkban egy akkora kis helyet, ahol egy elég színvonalas kis lovasjász bemutatót tudtunk tartani, hogy az emberek látták ennek a lovasjászatnak a jelenkori dinamikáját, karakterét, és amikor bementek a képavatásra, akkor már volt bennük egy előkép arról, hogy mi is lehetett az annak idején, amit a Robi oda felfestett.
3: Hát ezt a performance-t, hogy úgy mondjam, igencsak nehéz lenne bárkinek is felülmúlnia.
2: Hozzáfűzném még, elkészült egy film idén Békés megye lovas életéről, több mint egy órás film, amit Major Gyula rendezett, és a Békés megyei lovas szövetség patronált, és minket ebbe a filmbe felkértek, hogy szerepeljünk a keleti szél lovasiász csapatunknak. Van egy kis izgalmas, rövid, de annál látványosabb része a filmben, ahol a lovasiászatot mutatjuk be, milyen az, amikor egy adott célokra lövünk, vagy milyen az, amikor versenyszerűen edzünk. A versenyt azért, hogy mondjam el a nézőknek, hogy az arról szól, hogy van egy 99 méteres pálya, ettől a középtájtól 9 méterre egy olyan 90 cm átmérőjű, 2 méter magasan lévő cél, ami leköveti a lovast, és a lovas végig vágta munkában, próbálja eltalálni először előről, oldalról, majd hátulról ezt a célt. Nagyon komoly, nehéz feladat, és ezt 20 másodperc alatt kell megvalósítani. Jelzem, a magyarok a legjobbak ebben, és a világbajnok az képes 13 nyilvesszőt célba juttatni ezen a szakaszon. Kiváló magyar lovasjászaink vannak. Minket sokszor megkérnek arra, hogy tartsunk bemutatót itt Békés megyében. Sőt, gyerekekkel is foglalkozom lovastáborokban, ahol az alapokat mutatom meg, a lóval való kommunikációt, és úgy néz ki, hogy talán idén is, úgy, ahogy eddig rendszeresen a Munkácsy Mihály Múzeum táborában ezt meg fogjuk tenni.
3: Már a lóval való együttműködés elsajátítása is egészen elképesztő a maga nemében, de még emellé magát a zíjászatot is meg kell tanulni. Az amerikai popstár Madonna, aki maga is lovagol, egy alkalommal azt nyilatkozta, hogy ha valaki egyszer megtanul egy lovat irányítani, akkor annak onnantól kezdve nem lesznek életvezetési problémái. Te ezt lovakkal foglalkozó emberként hogy látod?
2: Nagyon sokat segít a lóval való kommunikáció a tanításban, pedagógiában és a kontaktusban, a kapcsolatokban is. Tartottam is erről egy kis előadást a gyerekeknek egy jó pár éve, középiskolásoknak, hogy a lóval való kommunikáció és a középiskolás diákokkal való kommunikáció párhuzamai. Nagyon sok izgalmas hasonlóság van benne. Na nem az ostort képzeljék el a kedves hallgatók, hanem azok a finom jelzések, amik a lókiképzésben jelen vannak. A testtartást, a tekintet, a testbeszéd, az a diákok esetében is minden ott van. Tehát nem fog nekem mondani semmit, én már tudom, hogy pozitív vagy negatív a hozzáállása abba a dologba, amit én akarok, és hogy tudom ezt a feszültséget oldani. Ez nagyon fontos dolog. Szóval ez nagyon izgalmas téma, erről lehetne órákig beszélni.
3: Tehát többről szól, mint a verbális kommunikáció.
2: Így van, a lóval való kommunikáció nem alanyállítvány, hanem jelenlét, és ez sokkal gazdagabb.
3: Befejezésül az Alkotóház névadásáról szeretnélek kérdezni. Békés Csabával kapcsolatosan számos világhírű és kiváló művész nevét ismerjük, a legismertebb Munkácsi Mihályé, azonban hírességeink közt említhetjük Perlott Csaba Vilmos és Fajó János nevét is. Mi alapján döntöttetek úgy, hogy az Alkotóház névadásának kezdeményezésekor Fajó Jánost választottátok?
2: Miért? Mert az Alkotóházunknak van egy szellemi és formai jelképe. A szellemi jelkép az, hogy fiatalokkal nagyon összetett módon, de a jövő felé, a modern pedagógiai módszereivel, de egyben társkapcsolatban, munkatárskapcsolatban próbálunk együttműködni, és ez nyilvánvalóan kell, hogy magában hordozza a kortárs művészetet is. Minden egyes szakunknak, a fotónak, a grafikának és a divastílusnak is megvan az a fajta jelen kor stílusa, amit nem lehet megkerülni. És ez hat mindenfelé. Hát akkor, ha Fajó Jánost megnézzük, akkor ő a közelmúlt egyik olyan meghatározó képzőművésze, festőművésze volt, aki a konstruktivizmussal, a geometrikus művészettel nagyon szoros szellemi kapcsolatban volt, hisz ő Kassák Lajos tanítványának vallotta magát, Kassák pedig az egész magyar avantgárd kultúra meghatározó alapeleme volt, és hát Fajó pedig Békés Csabai származású volt, itt végezte el a középiskolát és a Rózsa Ferenc gimnáziumban Mokos József tanítványa volt, hisz róla is van már egy terem elnevezve. Ezt a névadást is én kezdeményeztem annak idején, hál' Istennek az megmaradt, és az épületünknek a geometriája, annak a stílusa a Bauhaushoz közel áll, ami a geometriáról szól. Fajzi Tamás kiváló építész, Békés Csaba építész tervezte át ezt az épületet. Annak idején is került az épület mellé Kass János grafikusnak egy olyan térplasztikája, ami a geometrikus szobor, ami a dobozformákból inspirálódik, és ez valamikor, ha jól emlékeznek a kedves hallgatók, ez a Kner nyomdaelőtárt is került oda hozzánk. Hát minden erről szól. Erről a szellemi avantgárd karakterről. Akkor mi ne akarjuk mi ezt átadni a diákjainknak?
3: Ebben tökéletesen beleilleszkedik.
2: És ebben Fajó János a következő láncszem. És nagyon örülünk, hogy mind a Fajó alapítvány, róla elnevezett alapítvány, és mind a hozzátartozók, a feleség és a rokonok elfogadták, sőt, örültek annak, hogy mi ezt a nevet választottuk, és akár a városvezetése, a szakképzési centrum vezetése és az iskolák vezetése is, és a helyi művésztársadalom is nagyon pozitívan állt ehhez a dologhoz.
3: Nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium művészeti tagozatának szakmai vezetőjével hallhattak egy beszélgetést.
2: Köszönöm szépen a meghívást!

Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új fejezetet nyitna Ausztria és Magyarország kapcsolatában Magyar Péter, aki Bécsben tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. A miniszterelnök bejelentette, hogy jövő hétfőn feláll egy közös osztrák-magyar vegyes bizottság az 5 osztrák bányát érintő aszbesztszennyezés kivizsgálására, a kormány pedig garantálja a teljes kármentesítést a szennyező fizet elv alapján. Stocker gratulált a Tiszapárt választási győzelméhez, de sürgette a külföldi befektetőket hátrányosan érintő magyarországi különadók kivezetését. Magyar Péter jelezte, hogy a hazatérő uniós forrásokat a gazdaság feltámasztására fordítják, a jövőben pedig szorosabbá tennék a közlekedési kapcsolatokat és a regionális V4-en túli közép-európai együttműködést is. Megállapodott Orbán Viktorral ismét a Fidesz elnökének sajtófőnöke lesz Havasi Bertalan, akit nemrégiben menesztett pozíciójából Magyar Péter miniszterelnök. Havasi Bertalan megerősítette, hogy megegyeztek a visszatérésről a leköszönt kormányfővel, mivel kizárólag az ő kommunikációs stábjában szeretne dolgozni. A hivatalos bejelentésre a kilépési papírok és a szervezeti ügyek rendezése után kerül sor. A politikai elemzők szerint a lépés egyértelműen jelzi a pártelnök és korábbi sajtófőnöke közötti töretlen bizalmat. Ausztriától kénytelen 10 Intercity kocsit bérelni a máva nyári szezonra, hogy elkerüljék a balatoni vasúti forgalom összeomlását a járműhiány miatt. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a Dunakeszi járműjavító problémái és a leállt fővizsgák miatt a mávnak kevesebb üzemképes kocsija van, mint az előző években. Az osztrák vasúttársaságtól érkező szerelvényeket a balatoni vonalakon vetik be a csúcsforgalom idején. A miniszter hangsúlyozta, hogy ez egy átmeneti életmentő megoldás a nyári szezon áthidalására, miközben már dolgoznak a teljes távolsági flotta megújításán.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: Szép reggelt kívánok, végre itt egy péntek, kezdhetjük lendülettel a mai napot is. Üdvözlöm, egészen délelőtt 9-ig együtt rádiózhatunk, és a hét utolsó munkanapján is sok jó zene, és most kevés szövegelés, itt a Starton.

0: Szép reggelt kívánok itt a Start Rádió, már bizony péntek van, május 22-e. A mai nap névnaposai között a Júliákat és a Ritákat köszönhetjük, rajtuk kívül még az Emilek, a Renáták, az Ugronok és a Románok is ünnepelnek.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: reggelt kívánok május 22-én a Júliák és a Riták névnapján, amikor a Start Rádiót hallgatják. És persze üdvözlöm a születésnaposokat is, akik egy napon látták meg a világot Sir Arthur Conan Doyle angol regényíróval, Sherlock Holmes alakjának megteremtőjével. Ezen a napon született még William Sturgeon, angol fizikus, az elektromágnes feltalálója, de Richard Wagner, német klasszicista zeneszerző is.
1: Sokat nevet, sokat nevet.
2: Még több.
1: És még több.
2: Start Rádió.

0: Szép napot kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel beindítjuk a mai napot is, rengeteg hasznos infóval és jó zenével. Én köszönöm szépen, hogy együtt rádiózzunk így 7 óra előtt is. Most hírek jönnek, aztán a következő órában is sok jó zene, és most még több.
1: Reggel is Start, Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a kapcsolódó végrehajtási eljárások hivatalból és soron kívül történő felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője, Hantosi István és Melétei Barna Márton. A szerdán benyújtott törvényjavaslat az érintett fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek és szabályozásának teljes körű felülvizsgálatával indokolja a lépést. Az indítvány a folyamat leállása mellett is biztosítana bizonyos speciális eljárásokat, az adósok továbbra is teljesíthetnék fizetési szándékukat, az ingatlan árveréseknél pedig a vevők visszakérhetnék a már befizetett vételárat, ha az ingatlan átadása még nem történt meg. A Fidesz és a KDNP szerint az ország érdekeivel ellentétes a Tisza párt első alaptörvény módosító javaslata. Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője közölte, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésével az új kormány többség a bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet is felszámolná. Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője úgy értékelte a miniszterelnöki pozíció időbeli korlátozását, hogy Magyar Péter fél Orbán Viktor visszatérésétől és a saját igazságügy megkerülve adminisztratív eszközökkel akarja megakadályozni a korábbi kormányfő újbóli hatalomra kerülését. A szervezet történetében példátlan módon a Vészhelyzeti Bizottság hivatalos ülése előtt hirdetett nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetet a WHO főigazgatója a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt. Kongóban már legalább 500 gyanús esetet és 130 halálesetet regisztráltak, köztük egy amerikai állampolgárt is. A jelenlegi járványt a vírus egy ritka törzse okozza, amely ellen nincs engedélyezett oltóanyag, a védekezést pedig a helyi fegyveres konfliktusok mellett az amerikai segélyek kiesése is jelentősen nehezíti.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: óra is elmúlt már, lassacskán egyre közelebb a pénteki munkaidő kezdete, míg be kell érni a munkahelyre, ide-oda-amoda, de én sok jó zenét játszok addig is, hogy az úton is jó hangulattal teljen el a nap. Köszönöm, hogy együtt kezdjük a napot.
1: Sok

0: és még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
2: Halott Pénz,
1: Dash,
2: LL Junior,
1: Republik,
2: Korda György és Balázs Klári,
1: Szikora Róbert és az Ergo,
2: Kiskata Zenekar.
1: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben.
6: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
5: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
3: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
0: Reklámot

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A fátyol és gomoly felhők mellett ma alapvetően sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, az északi szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggeli Start Music Latte.
5: Start Rádió.
6: Jó reggelt kívánok itt a Start Rádió, ma is sok zenével és most még többel. Hát azért így május 22. napján már szerintem realizálhatjuk, hogy a nyár egy karnyújtásnyira van. A következő időszakokban már 26, 27, 28 fokok is lesznek Békés Csabán, úgyhogy egy picikét azért már elkezdhetjük átérezni, hogy közeledik a meleg.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Manapság teljesen hétköznapi és jól bevált dolog társkeresőn ismerkedni. De vajon teljesen hétköznapinak számít az is, hogy a szívünk vágya, álmaink hölgye az előző három férfit a nász éjszakán megölte? Jogos féltés vagy paranoia, ha minden áron meg akarja akadályozni a család ezt a házasságot? Az új férjre is halál vár vagy sírig tartó boldogság? Mire jó a bejárónő, aki mindent tud, csak takarítani nem? Ezekre a kérdésekre kapunk választ a Hullajó nász éjszaka című vígjátékban, sőt, azokra a kérdésekre is, amiket sem tettünk. Szőke Zoltán, Gubik Ági, Gyebnák Csekka, Kálmán Herrietta és Korcsmáros András szereplésében. Két felvonásos vígjáték, amely nem csak a nevető izmokat mozgatja meg, hanem azt is megmutatja, milyen vékony a határvonal féltés és paranoia, szerelem és az őrület között. Május 23-án szombaton 7-től látható az előadás a Békés Városi Művelődési Központban.
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reggeli Start. Music Lette. Start.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A fátyol és gomoly felhők mellett ma alapvetően sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, az északi szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Sok a szere. És még több.
5: Start Rádió.
6: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Május 22-e van. 1879-ben ezen a napon Ferenc József jóvá hagyta a magyar nyelv oktatását. 1985-ben akkora dolog történt, hogy a mai napig sok videóton szurkoló emlékszik rá, legyőzték a Real Madrid csapatát. 1455-ben pedig ezen a napon Angliában kezdetét vette a rózsák háborúja.

0: Start Rádió.
1: Itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Pillanatok kérdése és 8 óra lesz. Érdemes velem maradni, mert a következő órában is rengeteg hasznos információt hozok és érdekességet, úgyhogy köszönöm szépen, hogy a Start Rádióval tölti az időt.

is elmúlt már, jó reggelt itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel egy pénteki nap kezdetén is. Jó reggelt és jó ébredezést kívánok! Rengeteg információ jön, de persze ezek röviden, hiszen a fő szempontunk a zene, ezeket játsszuk a Starton.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók.

0: 0643 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
1: Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán, a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
2: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.

0: reggel is tart. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió.
2: Itt a Start Rádió. Képzeljék el, arról jött ki egy hír az Euronews-on, hogy 5 év alatt több mint 180 ezerrel csökkent a fogvatartottak száma Oroszországban. Hát ebben azért jelentősen benne volt a hadsereg toborzási kampánya. Azt mondták, hogy a raboknak katonai szerződéseket ajánlottak fel az ukrajnai harcokba, cserébe pedig a túlélésük esetén elengedték a büntetésüket.

0: Itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Képzelje, külföldi helyszínre vinnék a 2030-as téli olimpia gyorskorcsolya futamait a francia szervezők. Ennek az lenne az oka, hogy Franciaországban nincs megfelelő létesítmény, a dolgot egyébként Hollandiában tervezik megvalósítani.
1: Reggeli Start. Music Latte.

most még több perceken belül 9 óra lesz, úgyhogy én már köszönöm szépen a figyelmet. Jövök majd a hétvége első napján, szombaton is együtt rádiózhatunk reggel 6 órától.

0: laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Ma is indul a műsor, meg annyi jó zenével és érdekességgel a tarsolyban. Itt vagyok egészen délig önnel a munkaidő közben. Rádiózunk együtt ma is a következő két órában.

0: Képesztően sok fellépő, jó bor, jó zene, a Domtéren is. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között. Infók, programok, helyszínek, szegedi borfesztivál.hu.
1: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
1: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben!
4: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
6: Főnök, megyünk a vásárba?
7: Milyen vásárba, Micike?
6: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
8: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
9: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
10: Reklámot hallottak. Sok a szeres.
11: Start Radio.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszol. Néhány érdekesség a mai naphoz köthető esemény, amikkel készültem. Például 568 éve üljük a mai napon Szent Rita ünnepét, a kétségbejtő helyzetbe került emberek, az anyák és a meddük védőszentje, ő különösen nagy népszerűségnek örvend az olaszoknál. 146 éve pedig Ferenc József jóváhagyta a magyar nyelv oktatását, illetve 40 éve hatalmas nagy történés volt a sport történelmében, hogy a videóton legyőzte a Real Madrid csapatát. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.
1: Napi Laza. Vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú de laza.

Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. A mai névnaposaink a Júliák és a Riták. Nekik nagyon boldog névnapot kívánok. Ne feledkezzen el ön sem ismerőséről. Köszöntse mindenféleképpen a barátokat, ismerősöket és a rokonokat. Én pedig a következő órában is köszöntök.

szíve men és súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napiraza szól, ebben az órában is folytatom rengeteg jó zenével, illetve az egészségünkre is fókuszálunk, a szemünk védelme ebben az órában majd jobban górcső alá lesz véve. Rádiózzunk együtt!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben!
5: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Viria udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
1: Reklámot hallottak!

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. A szemünk védelmével foglalkozunk. Szemünk könyvfilme, három rétegű, ezt jó tudni. Egy belső nyákos réteg, egy középső vizes réteg, illetve egy külső lipidfázis alkotja. Utóbbi akadályozza meg, hogy a könny elpárologjon. Ha ezek közül valamelyik nem épp, a szem sérülékenyebbé válik, könnyebben bejutnak a kórokozók. Szemszárazság kialakulhat például nyáron, mivel a légkondicionálók hatására a könny gyorsabban párolog. Bizonyos gyógyszerek tartós szedése is hajlamosít rá, műkönnyel óvhatjuk szemünket azonban, ezek pótolják a hiányzó könnymennyiséget, illetve mérséklik a fokozott könnyvesztés. Éles látást és jó egészséget kívánok!

Sok zene és még több a Start Rádió napi laza szól. Ennek értünk ma is a végéhez, én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Holnap is jövök ebben az időszakban. További szép napot és jó rádiózást! Sokáig!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 22-e, péntek déli 12 óra van. Veteránjármű rajongók találkozója lesz Pünköst hétfőn. Átadták a Körös körül jótékonysági futóverseny rekordösszegű adományát. Bohózattal zárja az évadot a Békés Csabai Jókai Színház. Cserbenhagyás után önként jelentkezett a rendőrségen a sarkadi férfi. Már is mondom a részleteket. Pünköst hétfőn ismét összegyűlnek a veteránjármű rajongók Békés Csabán, ahol a régi autók és motorok szerelmesei hagyományos találkozójukat tartják. A Békés Csabai Ipartestület keretei között működő veterános klub évek óta szervezi meg a pünkösdi rendezvényt, amelyre idén is sok oldtimer jármű érkezik. A szervezők elmondták, hogy a programban nem csak a járművek bemutatója szerepel, hanem több kísérő esemény is várja az érdeklődőket. Hangsúlyozták, hogy a találkozó célja továbbra is az, hogy összehozza a veterán járművek tulajdonosait és azokat, akik szívesen gyönyörködnek ezekben a különleges technikai ritkaságokban. Egyedülálló játékos közlekedésbiztonsági program indult a Békés Csabai Csaba Parkban, ahol a legkisebbek elektromos kisautók segítségével, valódi oktatók irányításával sajátíthatják el a biztonságos közlekedés alapjait. A premier napján az evangélikus óvoda csoportja próbálhatta ki először a mobil kresszpályát. Alexa Mihály, a Csaba Park ügyvezetője elmondta, fontosnak tartották, hogy a park 10 elektromos kisautója és a hozzájuk tartozó pálya jó célt szolgáljon. Egy baráti beszélgetés során találtak egymásra két elhivatott oktatóval, akik szívügyüknek tekintik a tudatos közlekedésre nevelést már óvodáskorban. A vezető szerint az ő elképzeléseik és a park infrastruktúrája most arra találkozott. A programról bemutató videó is készül, amelyet a környékbeli iskolákhoz és óvodákhoz juttatnak el. Bár a kis autók mérete miatt főként első-második osztályosok használhatják őket, a cél egyértelmű, minél több gyermeket és rajtuk keresztül a szülőket is a parkba csalogatni. A szakmai hátteret Andó Tibor biztosította, aki kifejezetten a legkisebbek számára állított össze szemlélet formáló tananyagot. A gyerekek nem csak a táblákkal és a szabályokkal ismerkedtek, hanem azzal is, hogyan közelítsék meg biztonságosan a gyalogátkelő helyeket. Az oktató hangsúlyozta, hogy a közlekedési morál romló tendenciát mutat, ezért nem lehet elég korán kezdeni a nevelést. Bízik benne, hogy a gyerekek otthon a szüleiket is óvatosabb közlekedésre ösztönzik majd. A premier napján a Csaba Park saját járműve, a Kolbusz szállította a gyerekeket. Szombat Ilona óvoda pedagógus szerint már az utazás is hatalmas élmény volt számukra, a csarnokban pedig egy jól szervezett, motiváló program várta őket az oktató videótól kezdve a kisautós gyakorlásig. A pedagógus kiemelte, a gyerekek fegyelmezetten követték a szabályokat, és amikor épp nem vezettek, a park ugrálóvárában vezethették le energiáikat. Alexa Mihály hozzátette, a program egyszerre adott élményt és tudást, így valóban összeért a kellemes, a hasznossal. A Csaba Park vezetése megerősítette, hogy a premier nagy siker volt, ezért bármely óvodás, iskolás vagy ifjúsági csoport jelentkezhet a játékos oktatásra. A szervezők minden érdeklődőt várnak, hogy a jövő generációja magabiztos, szabálykövető közlekedőként nőhessen fel.

0: A Békés Csabai Jókai Színház pénteken mutatja be Rékóni Család ellen nincs orvosság című bohózatát, amely az évad utolsó premierjeként könnyed, felhőtlen szórakozást ígér a közönségnek. A színfalak mögött ugyanakkor precíz, patika mérleken kimért szakmai munka zajlik, hogy a humor a lehető legpontosabban működjön. A történet egy elegáns orvosi társalgóban játszódik, ahol dr. David Mortimer élete egyik legfontosabb pillanatára készül. Rangos előadást kellene tartania egy nemzetközi konferencián. A tudományos nyugalom helyett azonban teljes káosz veszi körül. Kollégái folyamatosan különféle problémákkal keresik meg, miközben gondolatban már inkább a közelgő karácsonyi ünnepekre figyelnek. A darab egyik jelenetében el is hangzik, hogy a főhősnek nem kellene izgulnia, hiszen 200 ideggyógyász között biztosan akad valaki, akinél van nyugtató, ezzel is jelezve a helyzet abszurditását. A bohózat könnyedsége a nézők számára magától értetődő, ám a színpadon mindez rendkívüli koncentrációt és figyelmet követel. Katkó Ferenc színművész szerint az előadás igazi csapatjátékká vált, mindenki tudása legjavát teszi bele, és ennek köszönhetően alakult ki az egységes stílus és ritmus, amely összetartja a produkciót. A bonyodalmak tovább fokozódnak, amikor a zűrzavar közepette felbukkan a főorvos egykori szeretője, ráadásul a doktor eddig eltitkolt, immár felnőtt gyermekével együtt. A kétségbejtő helyzetben az apaság szerepét végül a szingli orvos kolléga vállalja magára, akit Csomós Lajos alakít. A Jászai Mari díjas művész úgy fogalmazott, az évad végén már nagyon szükség volt egy ilyen elementáris erejű vígjátékra, és a próbák során többször előfordult, hogy a színészek maguk is elnevették magukat a jelentek abszurditása miatt. A társulat feszített tempóban készül a gegekkel, félreértésekkel és pergő poénokkal teli két felvonásos előadásra. Tege Antal főrendező kiemelte, hogy az ilyen kiválóan megírt vígjátékok legnagyobb kihívása a matematikai pontosság. Az ajtónak pontosan akkor kell kinyílnia, a szünetnek akkor kell érkeznie, és a színészeknek hajszál pontosan kell reagálniuk, mert szinte minden mondat önmagában is poén. Hogy sikerül-e fenntartani a látszatot és előkerül-e a megnyugtató megoldás az orvosi káoszból, az a bemutatón derül ki. A május 22-i premiértől június 12-ig lesz látható a Békés Csabai Jókai Színházban. Békés egyik kiemelt karitatív sport eseménye fontos állomásához érkezett. Szerdán délelőtt átadták a közelmúltban megrendezett körös körül jótékonysági futóverseny bevételét összesen 1.076.500 forintot a Hét Krajcár Egyesületnek. A Békési Fiatalokért Egyesület és a Békési Diákok Atlétikai Klubja immár 6. alkalommal rendezte meg a futóversenyt. Serfec Dávid az egyesület elnöke elmondta, hogy több mint 300 résztvevő állt rajthoz, és a nevezési díjakból befolyt összeg minden eddiginél nagyobb támogatást tett lehetővé. A szervezők ezt teljes egészében a Hét Krajcár Egyesület munkájára fordítják. A támogatást Izsó Gábor az egyesület elnöke vette át, aki hangsúlyozta, hogy a pénzt hagyományaikhoz híven a rászoruló gyermekek hétvégi élelmezésére és támogatására használják fel. Az eseményen jelen volt Serfec Dávid és Izsó Gábor mellett Kálmán Tibor békés polgármestere, továbbá Kenyeres Zsebics Emőke a Hét Krajcár Egyesület titkára és a Békési Diákok Atlétikai Klubját képviselve dr. Bocskai Árpád elnök és Veres Zsolt alelnök. Egy férfi autójával hátulról nekiütközött egy motorosnak Békésen, majd anélkül hajtott el, hogy megadta volna az adatait. A motorvezetője nem sérült meg, de a veszélye fennállt. A rendőrség később körözést adott ki a sofőr ellen, aki korábbi szabályszegései miatt már el volt tiltva a járművezetéstől. A férfi arca rövid idő alatt elterjedt a közösségi médiában, és amikor több felületen is szembesült a rendőrségi felhívással, úgy döntött, hogy önként jelentkezik. Bár időközben elhagyta Békés megyét, visszatért, majd besétált a sarkadi rendőrkapitányság. A cserbenhagyást egy térfigyelő kamera rögzítette, a rendőrök pedig a felvétel és a begyűjtött információk alapján gyorsan beazonosították, hogy kit keresnek. A Békés Csabai rendőrkapitányság felhívást is közzétett, hogy mielőbb megtalálják a 28 éves sarkadi férfit. A békési eset miatt cserbenhagyás és az eltiltás hatálya alatti járművezetés gyanújával újabb eljárás indult ellene, a rendőrök őrizetbe vették. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Imádom.
6: Jé, de jó zenék vannak.
7: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.
8: Hiya, Bobby.
9: Hi, Ken.
8: You wanna go for a ride?
9: Sure, Ken.
8: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Stort Rádió.
1: És még több.
3: Ez a Stort Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul a kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép pénteket kívánok. Legelső kérésünk az így szól, sziasztok! Szeretnék én egy vidám dalt a páromnak, Anitának. Köszönöm neki az egész heti türelmet és a szeretetet. Legyen szép péntek délutánja mindenkinek. Köszönjük szépen nektek is!

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
3: Halott Pénz,
2: Dash,
3: LL Junior,
2: Republik,
3: Korda György és Balázs Klári,
2: Szikora Róbert és az Ergo,
3: Kiskata Zenekar.
2: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
4: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
5: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjú szőnyegek hatalmas

0: választékban készletről megvásárolhatók a Domex-ben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Viria udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
1: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Beard.
2: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
1: Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán, a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
3: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottam.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánságműsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Így szól a következő kérésünk. Sziasztok, Tamás vagyok, és a kollégáknak az építkezésre szeretnék küldeni egy pörgős dalt. Köszi. Én köszönöm, hogy írtál, kedves Tamás. Jó munkát kívánok nektek.

0: Sportrádió.
1: Sportrádió sokzene, és még több benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól. Sziasztok, Peti vagyok, és a feleségemnek, Erikának szeretnék küldeni egy dalt. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma május 22-e péntek van, sok boldogságot kívánunk Júlia és Rita nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Ónodi Henrietta, olimpiai bajnok magyar tornász, de ma ünnepel Szolnoki Péter, magyar zenész, énekes, és Naomi Campbell, angol modell is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom,

Ez a Spalt Rádiósok zene, és még több benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erős, délután majd 23-28 fok között alakulhat a hőmérséklet.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene is még több. És ma május 22-e péntek van, ma van Szent Rita ünnepe. A kétségbejtő helyzetbe került emberek, az anyák és a meddők védőszentje. Különösen nagy népszerűségnek körvend ez a nap Itáliában. És akkor nézzük még érdekességeket. Például 147 évvel ezelőtt ezen a napon Ferenc József jóváhagyta a magyar nyelv oktatását. 41 évvel ezelőtt ezen a napon a videótól legyőzte a Real Madrid csapatát. 571 évvel ezelőtt ezen a napon Angliában kezdetét vett a rózsák háborúja, és 49 évvel ezelőtt ezen a napon, 94 év működés után utolsó teljes hosszúság útjára indult az Orient Express. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.

0: és még több. Start Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
2: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
3: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
2: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjú szőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom egy Müller Péter gondolattal, mely így szól, lehet, hogy azért van akadály előtted, mert nem biztos, hogy arra kell menned. További szép pénteket, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották, köszönöm a figyelmet.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában hozom a Depeche Mode-tól az Enjoy the Silence-t. Itt lesz az Oasis-től a Wonderwall, és hallhatjuk majd Susanna Vega és Jimmy Cliff egy-egy dalát. Kellemes délutánt és jó hosszú-hosszú hétvégét a Texas-szal kezdjük ezt az órát. Már is szól az I Don't Want a Lover.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
3: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
2: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
6: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
7: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
8: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Jó ötlet, Micike!
0: Reklámot hallott.

98.4, május 22-e van, a mai napon a Júliák és a Riták ünneplik névnapjukat. A Júlia, a latin Julius férfi név női párja. A Julius egyébként régi római nemzetség név, a Rita a Margit olasz alakjának, a Margaritának a rövidüléséből származik. Kedves Júliák és kedves Riták, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Manapság teljesen hétköznapi és jól bevált dolog társkeresőn ismerkedni. De vajon teljesen hétköznapinak számít az is, hogyha szívünk vágya, álmaink hölgye az előző három férfit a nász éjszakán megölte? Jogos féltés vagy paranoia, ha minden áron meg akarja akadályozni a család ezt a házasságot? Az új férjre is halál vár vagy sírig tartó boldogság? Mire jó a bejárónő, aki mindent tud, csak takarítani nem? Ezekre a kérdésekre kapunk választ a Hullajó nász éjszaka című vígjátékban, sőt, azokra a kérdésekre is, amiket fel sem tettünk. Szőke Zoltán, Gubik Ági, Gyebnák Csekka, Kálmán Herjetta és Korcsmáros András szereplésében. Két felvonásos vígjáték, amely nem csak a nevető izmokat mozgatja meg, hanem azt is megmutatja, milyen vékony a határvonal féltés és paranoia, szerelem és az őrület között. Május 23-án szombaton 7-től látható az előadás a Békés Városi Művelődési Központban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus végéig minden mérföldkövet teljesítenie kell a Tisza kormánynak, ha hozzá akar férni a korábban befagyasztott több mint 18 milliárd eurós uniós forráshoz. Valdis Dobrovskis, az Európai Bizottság illetékes biztosa elmondta, hogy az új magyar vezetés hozzáállása biztató és egyértelmű elköteleződés látszik a jogállamisági feltételek, valamint az audit rendszerek kezelésére. A biztos ugyanakkor figyelmeztetett a rendkívül szűkös határidőre, és azt tanácsolta, hogy a nagy időprés miatt a kormánynak érdemesebb a 6,5 milliárd eurós visszanemtérítendő támogatásokra fókuszálnia a hitelekkel szemben. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminisztérium állománygyűlésén a tárca új vezetője. Pósvai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a következő időszak legfontosabb céljai között említette a bérek rendezését és az eszközpark modernizálását. A miniszter kiemelte a helyi, megyei és regionális szervek szakmai autonómiájának megerősítését is, amelyen hatékonyabbá tennék a mindennapi munkát. Pósvai Gábor hangsúlyozta, hogy a biztonság és a törvényes rend fenntartása mellett a munkatársak megbecsülése a legfontosabb prioritás az új vezetés számára. Egyszerre kap előléptetést és fenyítést Pálinkás Szilveszter százados, akit Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter kabinetfőnök helyettesnek nevez ki, de szabályszegésért eljárást indít ellene. A miniszter bejelentette, hogy a választás előtt a honvédség helyzetéről jelentés nélkül nyilatkozó katona bátorságát és bajtársiasságát elismeri, de a szabályok mindenkire vonatkoznak. Pálinkás korábban a 2024-es jogállási kormányrendeletről és a csádi misszióról is beszélt a sajtónak, az új kormány megalakulása óta pedig már többször feltűnt a miniszter mellett.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Éppen ma 176 éve született Johann Schrammel, osztrák zeneszerző, akiről a Schrammli zenét elnevezték. Na, Schrammli az biztosan nem lesz ebben az órában a Starton, ellenben nem sokára érkezik majd John Farnham dala, a You Hear the Voice, itt lesz a UB40, a Liquido, az Alphaville és Phil Collins egy-egy felvétele. Kellemes délutánt, jó hétvégét, a Starton az Aztec kamerával folytatjuk, itt a Somewhere in My Heart.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
2: Halott Pénz,
1: Dash,
2: LL Junior,
1: Republik,
2: Korda György és Balázs Klári,
1: Szikora Róbert és az Ergo,
2: Kiskata Zenekar.
1: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
3: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
5: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
6: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem? Sokat
7: nem. És még több.
8: Start Rádió.

Holnap napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északkeleti északi szelet több felé élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 16, míg holnap délután 27 fok várható. A hétvégén tovább melegszik az idő, hétfőn már elérhetjük a 30 fokot.

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: Útépítés miatt kérik a közlekedők figyelmét Csanád, Apáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, itt útszűkületre lehet számítani. Szabad Kígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A félelemre épített vezetésnek vége a Magyar Honvédségben, ahol a vezetés alapja a bizalom, a kiszámíthatóság és az egymás iránti felelősség lesz. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy korábbi helyettesét Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnöki posztjára. A tárcavezető kiemelte, a döntés személyes bizalmon alapul, és az új vezető feladata a haderőben az állomány bizalmának helyreállítása, valamint a morál javítása lesz. Sándor Zsolt altábornagy több mint 3 évtizedes katonai múlttal, komoly nemzetközi és NATO tapasztalattal rendelkezik, legutóbb pedig athéni nagykövetként dolgozott. Megállapodott Orbán Viktorral, ismét a Fidesz elnökének sajtófőnöke lesz Havasi Bertalan, akit nemrégiben menesztett pozíciójából Magyar Péter miniszterelnök. Havasi Bertalan megerősítette, hogy megegyeztek a visszatérésről a leköszönt kormányfővel, mivel kizárólag az ő kommunikációs stábjában szeretne dolgozni. A hivatalos bejelentésre a kilépési papírok és a szervezeti ügyek rendezése után kerül sor. A politikai elemzők szerint a lépés egyértelműen jelzi a pártelnök és korábbi sajtófőnöke közötti töretlen bizalmat. Több mint 20 000 gyermek vesz részt a tavaszi Erzsébet táborokban, amelyek május 18-a és június 12-e között várják a diákokat a zánkai és az erdélyi táborhelyeken. Az Erzsébet alapítvány tájékoztatása szerint a hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig tartó turnusokban a diákok mindössze 1000 forintos jelképes részvételi biztosítékért teljes ellátást, modern szállást és 40-féle változatos programot kapnak. Az állami támogatással megvalósuló osztálykirándulásokon a csapatépítő játékok mellett sport, kulturális és élménypedagógiai foglalkozásokat is tartanak, a biztonságra pedig 24 órás orvosi ügyelet és vízimentők vigyáznak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok, és ebben az órában főleg a meteorológia lesz a központban. Jön nem sokára a Crowded House-tól a Weather With You, hallatjuk majd Daria G-től a Sun Machine-t. Itt lesz az AHA-tól a Minor Earth, Major Sky, Ross Stewart-tal kezdünk. Itt a Happy Evans.

Ez a Start a 98.4-en, most már hivatalos, aki tengerparton él, az tovább él. Az Ohio Állami Egyetem kutatói több mint 66 ezer ember adatait vizsgálták, és kiderült, hogy a vízparti élet nem csak romantikusabb, hanem életmentő is lehet. A tenger mellett lakók átlagosan egy évvel tovább élnek, mint a szárazföldi társaik, de csak akkor, ha nem valami zsúfolt városi folyóparton vagy tónál laknak. Úgy tűnik, a hullámok hangja, a sós levegő és a nyugalom tényleg jót tesz a szívnek, meg a vérnyomásnak is. A tudósok persze óvatosak. Nem azt mondják, hogy költözünk mindannyian Santorinire, bár én szerint nem bánnám, hanem hogy a természet közelsége, a tisztább levegés, a lazább életmód bizony-bizony sokat számít.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra van. Ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok, jön ebben az órában Robert Miles-tól a Children, itt lesz Gorillaz, Guru Josh és Seal-től a Kidar. Most egy Franca Hardy feldolgozással kezdünk. Jimmy Somerville és June Mai Kingston közös felvételén itt a Commented Radio.

kukac a 98.4-en jöjjenek az évfordulók. 41 év a Videoton legyőzte a Real Madrid csapatát. Ez 1985-ben volt. 571 éve Angliában kezdetét vette a rózsák háborúja. 159 éve Kossuth megírta híres Cassandra levelét, melyben a kiegyezés ellen tiltakozott. 104 éve énekelték először a székely himnuszt, és 76 éve nyílt meg az azóta már bezárt budapesti Vidám Park.

Balázsastart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus végéig minden mérföldkövet teljesítenie kell a Tisza kormánynak, ha hozzá akar férni a korábban befagyasztott több mint 18 milliárd eurós uniós forráshoz. Valdis Dobrovskis, az Európai Bizottság illetékes biztosa elmondta, hogy az új magyar vezetés hozzáállása biztató, és egyértelmű elköteleződés látszik a jogállamisági feltételek, valamint az audit rendszerek kezelésére. A biztos ugyanakkor figyelmeztetett a rendkívül szűkös határidőre, és azt tanácsolta, hogy a nagy időkés miatt a kormánynak érdemesebb a 6,5 milliárd eurós visszanemtérítendő támogatásokra fókuszálnia a hitelekkel szemben. A Fidesz és a KDNP szerint az ország érdekeivel ellentétes a Tisza párt első alaptörvény módosító javaslata. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője közölte, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésével az új kormánytöbbség a bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet is felszámolná. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője úgy értékelte a miniszterelnöki pozíció időbeli korlátozását, hogy Magyar Péter fél Orbán Viktor visszatérésétől és a saját igazságügy miniszterét megkerülve adminisztratív eszközökkel akarja megakadályozni a korábbi kormányfő újbóli hatalomra kerülését. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csak nem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Erre a kritikus helyzetre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság felmérése. A szakemberek rámutatnak, hogy a fiatalok gyakran káros, megküzdési módként a szorongás enyhítésére használják a közösségi médiát. A beszámoló szerint a behuzalozott nemzedék 43%-a állandóan online van, a serdülők 72%-a rendszeresen videójátékozik, a káros médiatartalmak és a korai pornográfia pedig komoly társas, tanulmányi és fejlődési nehézségekhez vezetnek.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A verseny a startnál kezdődik, és a startnál ér véget.
3: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk heti vendége ifjabb Ágoston István, gitáros, zenekari menedzser. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.
4: Sok a szene, sok!

0: még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Mesélj egyébként, hogy hogy zajlik egy koncertszervezés, mert gondolom, feltételezem én kis naív, hogyha már menedzseri feladatokat is válasz, hogy szokott zajlani? Mennyire nyitottak a művelődés szervezők vagy programszervezők?
3: Én próbálok arra figyelni, hogy azért, mit tudom én, egy falunapra ne egy punk rock zenekar menjen.
2: Világos.
3: Mert ott nem az az igény, de például Pesten is nagyon sok hely van, ahol meg ugye erre van igény, és nyilván van olyan hely, ami mindegyiknek más a szervezősége, meg más, hogy mik a feltételek, amikkel itt teljesülhetnek. Próbálom a srácoknak egyelőre azt az arany középutat mutatni és találni, ami nem mínuszba legyenek, hanem hogyha már csak olyan, akkor inkább nullába legyenek. Uh-huh. Ha profitálnak, az a legjobb nyilván, de mínuszba innestől nekik nem szabad menni, mert az már nem lesz megérős.
2: Tehát például most csak tematizáljuk a dolgot.
3: Ráírok egy helyre.
2: Igen, tehát hogy ha van egy hely, és azt mondják, hogy figyelj, mit tudom én, ez 300 kilométerrel arrébb lévő hely, viszont nagyon menő hely, nagyon nagy a presztízse, fellépti díjat nem tudunk fizetni, viszont az úti költséget tudjuk fizetni.
3: Nulla.
2: Az pont nulla.
3: Ez már nulla. De viszont őket már ott is ismerni fogják. Uh-huh. Mert nekik most ez a lényeg, hogy minél többen megismerjék őket.
2: Világos.
3: És én nyilván összeszedtem, amikor elkezdtem velük foglalkozni, nagyon sok ilyen helyet, felvettem velük a kapcsolatot, valahol már például a nyára nincs lehetőség, de valahol meg van folyamatosan, meg nyilván előzenekarok. Hogy ők legyenek egy előzenekar.
2: Az is jó, teljesen. A kedvencem egyébként az, amikor így előzenekarosdit játszik valaki, vagy most ezt értsd jó, persze, tehát nem játsza az előzenekart, hanem konkrétan előzenekar. A kedvencem az egyébként, amikor csinálják a selfit ugye a koncert végén, és mögöttük ott van az egész budapesti, hogy is mondjam, tehát a Vágóhídnál, a budapesti Vágóhídnál lévő hatalmas koncerthelyszín 12 000-es tömege, és akkor oj, de nagy buli volt, és úgy kommunikálják le a social media felületein, hogy mint hogyha miattuk jött volna össze az a 12 000 ember. Ez marketingnek és poénnak szerintem jó?
3: Jó, igen, csak ugye valaki ezt nem veszi.
2: Önállítás, igen.
3: Úgyhogy én próbálom őket terelgetni az úton. Hál' Istennek azt vettem észre, hogy fogékonyak, meg megfogadják a tanácsokat.
2: Az jó.
3: Most nyilván úgy beszélek, mint aki 30 éve ezzel foglalkozik, de lássuk be, 25 évesen nincs 30 évnyi tapasztalatom. Csak azért én úgy gondolom, hogy régebb óta vagyok benne ebbe az egészbe, magába a könnyű zenébe, meg ezekbe a vonalakba. Nyilván vannak kapcsolataim is, olyan ismerettségek is, amik nekik jó lesznek, mert én nagyon sokat jártam például Dés Lászlóval. Uh-huh. Ott voltam nála, mint zenekari ród, hiányoznak amúgy azok az egész zenekar, mert ők is hatalmas formák, nagyon hiányoznak, de nyilván voltak olyan dolgok, ami miatt meg kellett váljunk, vagy szétváltak útjaink, és onnan is megmaradtak azért a kapcsolatok, akkor helyszínekkel is, üzemeltetőkkel van baráti viszony, beszélő viszony, meg azért egy helynek is például jobban megéri, hogyha egy 2-3 zenekar megy egyszerre.
2: Uh-huh. Igen.
3: Bevételi szemforrásból is program is kiteljesedik, és most próbáljuk úgy intézni a dolgokat, hogy az Instant Table mondjuk, meg a Day by Day, hogyha lehet, menjenek, hogy mi zenélünk ő előttük, nekünk most újra bele kell jönni a koncertezésbe.
2: Hát kellemes a hasznos.
3: Igen, nekik meg ugye fel kell futtatni az albumot. És akkor így a helynek is nyilván megérő, hogy nem neki kell egy plusz zenekart keresni, de most ezen vagyunk rajta, valami befog sikerült, vagy sikeres, a buli, még megy a szervezés, hogy pontosabban mi is, hogy legyen, meg a zenekarok is, hogy akkor kik legyenek, ki előtt lépjenek föl, vagy más zenekar ők előttük lépjenek föl, de őket muszáj nyomni. Tehát én most már úgy érzem, hogy muszáj nyomni őket, mert iszonyatosan tehetségesek.
1: Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Na, akkor még egy utolsó kérdés, mivel hogy megemlítetted azt, hogy is tápolod a legényeket, van-e valami üzeneted, jó tanácsod a fiatal feltörekvő zenészeknek, akik most fontolgatják, hogy hangszert vagy mikrofont ragadnak?
2: Csinálják. Én azt mondom, hogy csinálják, a lehetőség mindenkinek adott, élni kell vele, és az, hogy semmi ne rettentse el őket. Hogyha ő most azt érzi, hogy hát nekem ez mégsem egy, mondjuk egy gitárosnak, mert a kis ujjam kiáll, csináld, mert hidd el, hogyha csinálod azért is, és nem adod fel, lesz gyümölcse ennek az egésznek. Előbb vagy utóbb igen, és ne azonnal kapkodjanak mindenért.
1: Manapság egyébként sajnos, mert azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos divat lett ugye az ilyen közösségi platformokon szidni a másikat. Nagyon-nagyon csúnya módon beszólogatni
2: igen,
1: a másiknak.
2: Igen, ezt én is.
1: Mit javasolsz, hogyan kezeljék ezek a fiatalok a bántást, még akkor is, hogyha ilyen lelki terrorról van szó?
2: Nem szabad felvenni, mert valószínűleg én ezzel például úgy vagyok, hogy a féltékenység. Azért bánt, mert féltékeny. Mert nyilván milyen sajnos az ember, hogyha ő elért valamit, én meg nem, akkor neki is azt vegyük el.
1: Igen.
2: Tehát én szerintem ezért megy a bántás, nem kell fölvenni.
1: Hát meg unatkoznak az emberek.
2: Unatkoznak,
1: ez a
2: mindenki fotelharcos lett, igen. Én ezt már észrevettem, de nem szabad felvenni azokat a bántásokat, el kell engedni. Nyilván, hogyha például valami, amit azt mondanád, hogy a másik ember engem kritizált, hogy nekem rossz legyen, azt gondold, olvasd el többször mondjuk azt a kommentet, vagy azt az üzenetet, és valószínűleg, hogy abból te tanulni fogsz, meg erőt meríteni.
1: De ez kell egy kis intelligencia is.
2: Kell, de szerintem ez mindenkiben ott van.
1: Igen.
2: Ez mindenkiben ott van, csak valaki később érik, valaki meg hamarabb érik.
1: Így van. Pisti, órákig tudnánk beszélni,
2: hát
1: de sajnos lejárt a műsoridőnk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és meséltél az életedről és a történeteidről.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: Úgyhogy további sok sikert kívánok.
2: Köszönöm szépen.
1: Szia.
2: Sziasztok. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még
2: több. Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
6: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 22-e, péntek déli 12 óra van. Veteránjármű rajongók találkozója lesz Pünköst hétfőn. Átadták a Körös körül jótékonysági futóverseny rekordösszegű adományát. Bohózattal zárja az évadot a Békés Csabai Jókai Színház. Cserbenhagyás után önként jelentkezett a rendőrségen a sarkadi férfi. Már is mondom a részleteket. Pünköst hétfőn ismét összegyűlnek a veteránjármű rajongók Békés Csabán, ahol a régi autók és motorok szerelmesei hagyományos találkozójukat tartják. A Békés Csabai ipartestület keretei között működő veterános klub évek óta szervezi meg a pünkösdi rendezvényt, amelyre idén is sok oldtimer jármű érkezik. A szervezők elmondták, hogy a programban nem csak a járművek bemutatója szerepel, hanem több kísérő esemény is várja az érdeklődőket. Hangsúlyozták, hogy a találkozó célja továbbra is az, hogy összehozza a veterán járművek tulajdonosait és azokat, akik szívesen gyönyörködnek ezekben a különleges technikai ritkaságokban. Egyedülálló játékos közlekedés biztonsági program indult a Békéscsabai Csaba Parkban, ahol a legkisebbek elektromos kisautók segítségével, valódi oktatók irányításával sajátíthatják el a biztonságos közlekedés alapjait. A premier napján az evangélikus óvoda csoportja próbálhatta ki először a mobil kresszpályát. Alexa Mihály, a Csaba Park ügyvezetője elmondta, fontosnak tartották, hogy a park 10 elektromos kisautója és a hozzájuk tartozó pálya jó célt szolgáljon. Egy baráti beszélgetés során találtak egymásra két elhivatott oktatóval, akik szívügyüknek tekintik a tudatos közlekedésre nevelést már óvodáskorban. A vezető szerint az ő elképzeléseik és a park infrastruktúrája most arra találkozott. A programról bemutató videó is készül, amelyet a környékbeli iskolákhoz és óvodákhoz juttatnak el. Bár a kisautók mérete miatt főként első-második osztályosok használhatják őket, a cél egyértelmű, minél több gyermeket és rajtuk keresztül a szülőket is a parkba csalogatni. A szakmai hátteret Andó Tibor biztosította, aki kifejezetten a legkisebbek számára állított össze szemlélet formáló tananyagot. A gyerekek nem csak a táblákkal és a szabályokkal ismerkedtek, hanem azzal is, hogyan közelítsék meg biztonságosan a gyalogátkelő helyeket. Az oktató hangsúlyozta, hogy a közlekedési morál romló tendenciát mutat, ezért nem lehet elég korán kezdeni a nevelést. Bízik benne, hogy a gyerekek otthon a szüleiket is óvatosabb közlekedésre ösztönzik majd. A premier napján a Csaba Park saját járműve, a Kolbusz szállította a gyerekeket. Szombat Ilona óvoda pedagógus szerint már az utazás is hatalmas élmény volt számukra, a csarnokban pedig egy jól szervezett, motiváló program várta őket az oktató videótól kezdve a kisautós gyakorlásig. A pedagógus kiemelte, a gyerekek fegyelmezetten követték a szabályokat, és amikor épp nem vezettek, a park ugrálóvárában vezethették le energiáikat. Alexa Mihály hozzátette, a program egyszerre adott élményt és tudást, így valóban összeért a kellemes, a hasznossal. A Csaba Park vezetése megerősítette, hogy